Jerry, shout down the soy vanis out. Pick up pura gitai. Voina pot aige le vasam, vasam le aige komait. Nuade ja velege kod lasam, aige kod shak.